Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 3-a, csütörtök. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően egy újabb műsorral jelentkezünk. Most a Nemzeti Sportolóink legújabb epizódját hallhatják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, epizódjaink és videóink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. A kuvaiti légvédelem iráni területtől kiinduló ellenséges rakéta és dróntámadásokat hárított el. Közölte a hadsereg, miközben a térségben fokozódnak a konfliktusok a Perzs-öböl mentén. Egyúttal felszólították a lakosságot, hogy szigorúan tartsák be a hatóságok által kiadott biztonsági előírásokat. A Wafa palesztin hírügynökség közölte, az izraeli erők és illegális telepesen megöltek két palesztin tinédzsert egy rajtaütés során a megszállt Cisznordániában, Ramallah-tól északra fekvő Al-Muhajir falujában. A palesztin vörös felhold társaság megerősítette, hogy mentőcsapatai két, mindketten 19 éves tinédzsert láttak el, akiket éles lőszerrel, az egyiket nyakon, a másikon hátul lőtték. Az izraeli csapatok és az illegális telepesek közös agressziója során történt az eset. Mindketten belehaltak a súlyos sérüléseikbe, amikor a kórházba szállították őket.

Az elfogott venezuelai elnök Nicolás Maduro arra kérte az amerikai bírót, hogy ejtse az ellene felhozott kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos vádakat, azzal érvelve, hogy egy szuverén ország vezetőjeként mentesülnie kell a büntető eljárás alól. A Manhattani Szövetségi Bíróságon megnyújtott vádak képezték az alapját a január 3-ai műveletnek, amelyben az amerikai hadsereg rajtaütött Caracason és felfogta Madurót. Az elnök ártatlannak hallotta magát, azonban tárgyalása 2027. június 1-én kezdődik meg, ha sikertelenül próbálkozik az ügy elutasításával. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a kormány szerdán közzétett legfrissebb adatai szerint a megerősített ebola járvány több mint 3000 ember halálát okozta, és több mint 6100 fertőzöttből. A betegség továbbra is gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztériumának adatai szerint a járvány május 15-i kitörése óta 6186 megerősített esetet és 3007 halálesetet regisztráltak. Két török zászló alatt hajózó kereskedelmi hajó összeütközött szerdakora reggel Isztambul Szilivri kerületének partjainál. A tengerészeti hatóságok szerint az egyik hajó feltehetően elsüllyedt, miután a kapcsolata hajóval és 10 fős legénységével a török haditengerészet pedig csatlakozott a folyamatban lévő kutatási és mentési művelethez. Az ütközés Szilivritől 18 tengeri mérfölddel történt.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak.
1: New York városa szerdán bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévtől betiltja a mesterséges intelligencia használatát a tanulók számára a 8. osztályig. A polgármesteri hivatal szerint ez az Egyesült Államokban a legátfogóbb diákokat érintő mesterséges intelligencia tilalom, és közel 60 ezer diákra vonatkozik a 2 évesek korai gyermekkorú oktatási programjától a 8. osztályig, tehát 600 ezer gyermekre jellemzően 13-14 éves korig jellemző. A gyerekeknek, tanárokra és emberi kapcsolatokra van szükségük ahhoz, hogy tanuljanak és fejlődhessenek. Fejleszteniük kell készségeiket, társaikkal együtt kapcsolatot kell kialakítaniuk a pedagógusokkal, és önállóan kell megküzdeniük a nehéz problémákkal, mondta Zorán Mamdáni polgármester. A Meteorológiai Világszervezet közölte, az El Niño klímajelenség, amely melegedést okoz, várhatóan az év végéig jelentősen megerősödik, és ez 2027-ig növelheti a szélsőséges időjárási események kockázatát. A Meteorológiai Világszervezet friss jelentést tett közzé az El Niño-val kapcsolatban. A jelentés szerint az El Niño erőteljesen megerősödött, és annak esélye, hogy 2020. februárjáig kitart rendkívül magas szinte 100%-os. A jelentés megjegyzi, az El Niño következő hónapokban nagyon erős eseményé válhat, ami jelentősen befolyásolja a csapadék és hőmérsékleti mintázatokat, növelheti az árvizek, aszályok és rendkívüli hóhullámok kockázatát. Végezetül. Oroszország közölte, eltaláltuk Ukrajna katonai célokra használt logisztikai központjait és hajóit. Az orosz honvédelmi minisztérium közölte, ukrán katonai célokat használt logisztikai központokat és hajókat találtak el. A minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg továbbra is folytatja az ukrajnai katonai célpontok elleni támadásokat, magas precizitású fegyverekkel és drónokkal. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a Nemzeti Sportolónk legújabb epizódját hallhatják.
0: Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, ma egy nagyon különleges sportoló, szemője Bolyadzsi élettörténetéről és kereiről esik szó. Ennek az egyedülálló úszónak története, amely megmutatja nekünk, hogyan lehet küzdeni az akadályokat, és milyen erő rejlik a kitartásban és az akarat erőben, valóban inspiráló. Szemője Bolyadzsi 2003. február 5-én karok nélkül és csipőfiszommal született Eszkisehírben. Ez a helyzet azonban soha nem akadályozta meg abban, hogy az életbe kapaszkodjon. Családja mindent megtett azért, hogy szemője boldogan éljen. Egy magánáltalános iskolába járt, a lábával tud írni. 4,5 éves korában kezdett el a lábával rajzolni. Alexander

Pushkin híres orosz meséje az Aranyha című könyv török fordításához készített rajzait 2009-ben Moszkvában állították ki. Szümeje kiemelt figyelemmel kísérte az otthoni akváriumban élő halakat, észrevette, hogy a halak kar nélkül úsznak. Akkor hozta meg élete legfontosabb döntését. 2008-ban, alig 5 éves korában kezdett el úszni. A víz számomra csodálatos terápia. A vízben olyan szabadnak érzem magam, mint sehol máshol. Ez korlátlan mozgástér. A vízben nem korlátozottak a mozgásaim, akadálymentes élet számomra. Ég fejezte ki érzéseit. 2012-ben Mehmet Bayrak edző felügyelete alatt kezdett edzeni, és pályafutása során ő volt az egyetlen edzője. Az S5-ös sérültségi kategóriában a gyorsúszásra, a hátúszásra és a pillangó úszásra szokosodott. Profi sportpályafutását 2013-ban kezdte, és az összes olyan török bajnokságon, amelyen részt vett, az első helyen végzett. 2016-ban csatlakozott a török úszó válogatotthoz. 2016. júniusában a berlini 30. nemzetközi német bajnokságon először a felnőttek mezőnyében versenyezett a nemzetközi prondon. Ugyanebben az évben kvalifikálta magát a Rio de Janeiro-ban megrendezett 2016-os nyári paralimpiai játékokra. Rio-ban az S5-ös sérültségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban a 8. helyen végzett. Bár nem nyert érmet, ez a tapasztalat egy 13 éves sportoló számára rendkívül értékes volt. A 2017-ben az olaszországi Liguriában megrendezett európai paralimpiai ifjúsági játékokon bronzérmet nyert az S1-5-ös kategóriójú női 50 méteres hátúszásban. Egy igazi áttörés azonban 2018-ban következett be. 2018. augusztusában az írországi Dublinban megrendezett paralimpiai úszó Európa-bajnokságon aranyérmet nyert az S5-ös sérültségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban. Ez a győzelem a török sporttörténet szempontjából is úttörő jelentőségű volt. A török köztársaság történetében ő lett az első úszónő, aki megnyerte az Európa-bajnokságot. Szüméje az azokra a napokra emlékezve így nyilatkozott. Nagyon izgatott voltam, nagyon jó versenytársaim voltak. Tudtam, hogy győzni fogok, mert keményen edzettem. 2019 sikerekkel teli év volt Szümeje számára. 2019 áprilisában az Amerikai Egyesült Államokban Indianapolisban megrendezett paraúszó világbajnokságon aranyérmet nyert az S5-ös sérültségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban. A 2019 májusában Londonban megrendezett paralimpiai úszó világbajnokságon ezüst érmet nyert az S5-ös kategóriában 50 méteres hátúszásban. A spanyol riválisa Teresa Perales előtt mindössze 300 másodperccel végzett. Ezzel a sikerrel ő lett a köztársaság történelmében az első úszónő, aki világbajnokságon ezüst érmet nyert. ban Szümeje Boyacı hírneve még tovább erősödött a nemzetközi szenteren. Egy világhírű játék márka a nemzetközi nőnap alkalmából különböző országokból választotta ki az év inspiráló nőit, és Türkiéből

Szümelyebolyajdzsit jelölte meg példaképként, aki lehet, hogy nincsenek karjaim, de vannak szárnyaim, amelyeket senki nem lát. Ezekkel a szavakkal inspirálta a fiatal lányokat. Szümelye nagy tét tűzött ki maga elé a 2021-ben megrendezett 2020-as tokiói paralimpiai játékokra. A tokiói vízi sportközpontban zajló versenyeken az S5-ös sírossági kategóriájú női 200 méteres körszúszás döntőjében a hetedik helyen végzett. Az S5-ös sírossági kategóriájú női 50 méteres hátúszás előfutamában az első helyen végzett, az összesített rangsorban a második helyen jutott a döntőbe. A döntőben egy rendkívül szoros küzdelem után a negyedik helyen végzett, és mindössze 93 másodperccel maradt le a dobogóról. Az aranyérmet a kínai Lu Dong, az ezüstöt Shen Kalhe, a bronzot pedig Yi Liu nyert el. Az csalódást okozott szüméjének, hogy nem sikerült érmet szerezni Tokióban, de még inkább motiválta. Az csalódást okozott nekem, hogy nem sikerült érmet szerezni Tokióban, de erősítette az elszántságomat. Keményen dolgoztam, javítottam a rekordomat, és betartottam az ígéretemet. Érmet nyertem a világbajnokságon, mondta szüméje. A 2023. július-augusztusban Manchesterben megrendezett Allianz Paraúszó világbajnokságon Szümeije nagy sikert ért el. Az S5-ös sírottsági kategóriájú női 50 méteres hátúszás döntőjében 43 perc 32 másodperces idővel bronzérmet nyert és teljesítette az A szintű kvalifikációs követelményt. Ez a siker nem csupán egy érmet hozott, hanem kvótát biztosított a 2024-es párizsi paralimpiai játékokra. Szümeije a világranglistán a harmadik helyre emelkedett. A 2024. szeptemberében Párizsban megrendezett paralimpiai játékokra készült a trabzoni Mehmet Akif Ersoy úszómedencében az edzője felügyelete mellett. Edzőtáborban minden rendben volt, a trabzoni létesítmények, az emberek, minden tökéletes. Szerencsésnek tartom magam, hogy ebben a városban lehetek, mondta. A Párizsi La Défense Arenában rendezett úszóversenyeken az S5-ös sírossági kategóriájú női 50 méteres hátúszás seletözőjében 43 perc 84 másodperces idővel az ötödik helyen végzett az összesített rangsorban is bejutott a döntőbe. A döntőben pedig 43 perc 30 másodperces idővel a negyedik helyen végzett. Kínai sportolók gyűjtötték az érmeket. Lu Dong nyerte az aranyat, Shen Kao He az ezüstöt, Yi Liu pedig a bronzot. Szümeije nagyon közel került a dobogóhoz, de ismét mindössze 93 másodperccel lemaradt a bronzéremről. Szümeije nem csak sportoló, hanem sikeres hallgató is. A Kocs Egyetemen folytatja a tanulmányait. Szümeije, aki hetente 6 napon, naponta átlagosan 6 órát edz a medencében, úgy foglalja össze a motivációját. Az edzés fárasztó, de siker mindent ér. A 21 éves Szümeije Bolyadzsi a köztársaság történelmének első női Európa bajnoka, valamint az első női paralimpiai úszó a kivilágbajnokságon érmet nyert. Az Eszkiseiri Önkormányzati Ifjúsági Sportklub paralimpiai csapatának tagja Szümeije 1 méter 58 cm magas és 45 kg.

súlyú. Az ő története azt mutatja nekünk, hogy a fogatikosság csak fizikai károsodás, a lélek és az akarat nem ismer határokat. Lehet, hogy nincsenek karjaim, de vannak szárnyaim, amelyeket senki sem lát. Ezekkel a szavakkal inspirálja emberek millióit. Következő tilja pedig az, hogy a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokon megszerezze azt az érmet, amiről álmodik. Figyelembe véve elszántságát, szorgalmát és pozitív hozzáállását, senkinek sincs kétsége afelől, hogy ez az álom valóra válik. Elbeszéltük Szümeje Bojazsi inspiráló történetét, ne feledjék, az akadályok csak azért vannak, hogy legyőzzük őket, és az igazi erő bennünk rejlik. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.

Kedves hallgatóink, ha esetleg lemaradtak volna a napi híreinkről, tekintsük át együtt a főbb szalagcímeket. Iráni rakéták és drónok vették célba Kuvaitot. Izraeli erők és illegális lepesek két palesztint öltek meg a megszállt cisziordáni Al-Muhajir településen. Maduro mentelmi jogára hivatkozva arra sürgette az amerikai bírót, hogy ejtse az ellene felhozott vádakat. Több mint 3000 halálos áldozatot követelt az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Két kereskedelmi hajó összeütközött Isztambul partjainál, 10 eltűntek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Szép napot kívánunk, és holnap ismét 1 órakor itt találkozunk.